Tévés rádió. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: el, és senki sem lát.
1: És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi. Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszer kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszer kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi avatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután. Itt a Lépésnál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségbe nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltató érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
0: Zsolti, téged a Non-Stop Mokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
0: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdést, 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Kongressz terepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
0: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ez bárki meg tudja tanulni.
0: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyan, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány.
0: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
0: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
0: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
3: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, kétszer 12 000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
0: De. És Malek Miki volt a mentorod.
3: Így van.
0: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
3: Már mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, de most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
0: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
3: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
0: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
3: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
0: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
3: Nem, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulást mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félre raktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebbe a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hagy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abba adtam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktora énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat esküvő csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodon. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj is rá!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Lépés Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárgyból 266 helyszínen, 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervezés. Középiskolákban és a kormányhivatalokban közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az OH honlapján, írták a közleményben. Nem ismert el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás a rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
5: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
8: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Karinát, Sanyit és jó magam Robit hallhatjátok, és hoztunk mai műsorunkban is érdekességeket, lesz itt bölcsesség, időjárás, horoszkóp, mindjárt köszöntjük a névnaposokat és az ünnepelteket, és ezen felül pedig jobbnál jobb zenék. Sziasztok!
9: Hello! Nagyon szép pénteket kívánok mindenkinek!
10: Sziasztok! Kellemes péntek délelőttet!
8: És mindenkinek esőmentes délelőtt, azt is tegyük hozzá.
9: Ma hát nem igen. Nagyon lesz szerintem eső, a hétvégén inkább.
8: Elmondom nektek, hogy ma már nem, igen, de itt volt Debrecenben hajnalban eső. Szerencsére mire kellett elállt, mármint mire nekem kellett elállt.
9: Nem megrendelted, hogy ha?
8: Nem rendeltem meg, de azért való magamból el kell mérni, mert kusztom érte.
9: Ja, elzárták fönt a csapot, jó. Oké. De várja, ha nálatok akkor esett, akkor az hozzánk éjszaka vagy este éri, de nagyon jó, köszönjük.
8: Nem tudom, hogy hozzátok mikor ide, mert szerintem onnan jött errefele, tehát hozzátok, ez vissza nem megy. A mai nap nem várható Debrecen eső, viszont egész hétvégére, jövő héten szerdáig folyamatosan ír valamennyi esőt minden napra, úgyhogy...
9: Kell, mert nagyon elsivatagosodunk, kuki tudtam mondani.
10: És mondjuk így Medárd után, ha nem is lesz 40 nap, de azért...
9: Kell nem, az a csapadék, nagyon jó kell lesz, a csapadék esik.
10: Egy kis eső, igen.
8: No, hát a mai műsorunkban mondom gyorsan a lehetőségeinket, Sanyi meg megint hangosítani kell, mert úgy hallom, hogy nagyon halk. Nem tudom, hogy csak én hallom halknak, vagy Karina, te is.
9: Sanyi, kiabálj!
8: A tombol nagyon a jó halk. Kedved.
10: Nem nagyon halk.
9: Nem, most már jó. Tehát ha közelebb mész és kiabálsz, akkor az jó.
10: Nem,
9: lehet,
10: nem kellett közelebb jönnöm, csak most hangosabb voltam kicsit.
8: Na, látod, ja, ennyi, legyél hangosabb. No, elérhetőségeink változatlanul www.lépésradio.hu, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoportot vagyunk a Facebookon és facebook.com/lépésradio, a többi közösségi platformon is megtalálhatók vagyunk, iratkozzatok föl, lájkoljatok, illetve osszátok meg tartalmainkat, kövessetek minket, és számos mobilappát is tudtok minket hallgatni, illetve írhatok nekünk e-mailt
10: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
8: Ó, és így már Sanyi egyből nem halk, úgyhogy lehet, hogy csak ő beszélt halkan. Sanyikám, engedd ki a hangod, ez az, Sanyi. Na, elmondtuk elérhetőségeinket, szerintem köszöntjük a névnaposokat. A mai napon egészen pontosan június 12-ét írunk, és a mai napon a villőket köszönthetjük. Hát minden villő nevű hallgatónknak kívánunk, eredete és jelentéséről nincsenek információink. Azt írja ki a számítógépem, hogy hiba.
9: Ez egy hibás név, Villő. Hát érdekes név különben. Nem mondjuk a Vilmos, Vilma, Vilhelmina, de Villő. Jó.
8: A Villőről nekem mindig a velő jut eszembe, pedig teljesen.
9: Velő spiritós kenyér, aki szereti.
10: Jaj, az nem rossz.
9: A Sanyi például, Santi nagyon szereti.
8: Meg a tojásos velőt szeretem.
10: De akkor, ha így a névnapokat említgettük, akkor ezt szerintem egy blogban elmondhatjuk azt is, hogy 2026. június 12-e, 2022-én megemlékeznek a gyermekmunka elleni világnapról. No. Ami hát azért sajnos tomorú, hogy sok
9: hát szegényebb országokban igen, még lehet, hogy a mai napig is vannak, például
8: érte észak-afrikai országokban elsősorban
9: hát
8: olyan igen. helyeken, ahol még nem annyira fejlett, ott mai napig is sajnos alkalmaznak
9: gyermekmunkásokat, akik inkább játszanának, mint hogy dolgoznának a gyárakban méltatlan körülmények között, és ez az ENSZ ezért harcol, hogy ez megszűnjön. Bármilyen gyerekmunkát csinálnak, mert van szebb, meg van csúnyább gyerekmunka. Erről volt is egy film, úgyhogy a csúnyább gyerekmunkáról.
10: Ugye, igen, ezt az ENSZ munkaügyi szervezete hívott életre. A nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy még ma is több millió gyermek dolgozik a világ különböző részein, ahelyett, hogy iskolába járna.
8: Igen. Hát amiről beszélt Karina is, ez így van. Ez van a mai napon, és a Villők mellett pedig köszöntjük egyébként még a mai születésnaposokat, meg bárki bármilyen évfordulót ünnepel, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. És amondó vagyok, hogy indításként zenéjünk egyet, aztán pedig jön a mai nap bölcsessége. Jó szórakozást a mai műsorunkhoz is!

siker nem végleges kudarc, nem végzetes, a folytatáshoz szükséges bátorság az, ami igazán számít. Az életben nem az a fontos, hogy hányszor esünk el, hanem hogy hányszor állunk fel újra. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy sem a sikerek, sem a nehézségek nem tartanak örökké. A valódi értéket az adja, hogy képesek vagyunk tovább menni és újra kezdeni.

0: fog, vagy melege lesz. Ezt is megtudhatja a Napindító magazinunkban.
1: És akkor a Hungaromet ZRT jó voltából már is mondom a legfrissebb mért adatokat. Nézzük is, hogy mi a helyzet nagyobb városainkban. Budapesten fővárosunkban jelen pillanatban derült az ég és 18 fok van. Debrecenben kissé felhős, szintén 18 fokot mérnek. Győrben szintén 18 fok van. Miskolcon erősen felhős, 19 fokot mérnek. Pécsen derült 18, még Szegeden derült 19 fok van. A mai napra egyébként 20 és 25 fok közötti napi csúcs várható, kellemes nyári meleg. Az összefüggő felhőzet az észak-keleti határt is elhagyja, és általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés vágyó felhők mellett. Délután azonban a Dunántúl nyugati részén észak-nyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként észak-keleten keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrenhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az észak-nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Kés estére döntően 11-18 fok közé hűl a levegő. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a mai napra frontérzékenyeknek fontos info, hogy pénteken fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Az elkövetkezendő napokra is előre kukkantunk hőmérsékleti szempontokból. Szombaton például hajnalban 6 és 15 fok után napközben 22-27 fok várható. Vasárnap 9-17 hajnalban 21-30 napközben, hétfőn 7-16 hajnalban 18-26 napközben, kedden 5-15 hajnalban 22-28 napközben, még szerdán 8-16 hajnalban 27-32 fok között értéket mérhetünk napközben, csütörtök hajnalban pedig 11-19 napközben pedig már 29-35 fokig is emelkedhet. Úgyhogy visszatér majd a kánikula jövő hét közepére. Addig is élvezzük ezt a kellemes nyári meleget, és aki teheti és süt a nap, akkor töltse szabadban. Hát ezért esőben ne áztassátok magatokat. Meg mellette hallgassátok a Lépés Rádiót. Vigyázzatok magatokra, hisz mindenkit hazavárnak, és hallgassátok a Lépés Rádiót. Pici zene, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os, ma egy váratlan lehetőség nyílhat meg előtted. Pika, érdemes hallgatnod a megérzéseidre. Ikrek, egy jó beszélgetés inspiráló hatással lehet rád. Rák, türelmed és kedvességed meghozza gyümölcsét. Oroszlán, energikus nap vár rád, használd ki. Szűz, egy apró siker nagy lendületet adhat. Mérleg, a közös munka ma különösen jól sikerülhet. Skorpió, egy érdekes információ új ötletet adhat. Nyilas, nyitottságod új kapcsolatokat hozhat. Pak, kitartásodat ma elismerhetik. Ízöntő, kreatív gondolataid most figyelmet kapnak. Alak, egy kedves gesztus szebbé teheti a napodat.

0: egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: És akkor mai műsorunk első érdekességével jöttünk hozzátok, méghozzá rekord meleget mértek több európai országban már június elején. Úgy tűnik, hogy az idén nyár nem szeretett volna várni a naptárra, bár június már a nyár része, azaz én teszem hozzá halkan. Több európai országban szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek már június első napjaiban. Egyes helyeken a nyára jellemzően megfelelő értékeket regisztráltak, írja a The Guardian. A meteorológusokat is meglepte a korai hőhullám. Több városban megteltek a strandok és a partok. A helyek szerint olyan érzés volt, mintha július közepén járnának. A szakértők tovább vizsgálják a rendkívüli idős járási jelenséget. Ti a nagy meleget, vagy inkább a hűvösebb nyarakat kedvelitek? Én a köztes nyarakat kedvelem, tehát olyan szeretem nincs a meleget, de vagy ez a 25 fokkal kiegyezek. Igen, mondjad, Karin?
2: Azt mondja, köztes nyár, olyan nincs. Vagy meleg nyár van, vagy hideg, vagy hűvösebb van. Köztes megoldás nincs.
1: De pedig a köztes a legjobb, ez a 25-26 foknál nem kellene meleged.
2: Hát de akkor az hűvösebb, a hűvösebb.
3: Az már hűvösebb
1: van. Igen, de az miért? De
3: nyáron nem fog
1: fölött. Hát ha belegondoltuk, amikor elsősorban, nem is amikor én, de amikor még én is gyerek voltam, de amikor ti voltatok gyerekek, hát 25-30 foknál nem is volt melegebb sose nyáron.
2: Hát nem, sokkal nagyon több volt az eső, sokkal több volt a nyári zápor, több volt a szivárvány, és tényleg nem, tehát nem volt meleg volt, de ennyire nem volt meleg.
3: Hát mindig volt egy-egy ilyen rekordmeleg, de minden nyár hozott egy-egy ilyen.
2: Hát ilyen 35-30
3: vagy egész 8, nyára párat,
2: valami,
3: vagy
2: 30, igen.
3: Aha,
2: igen.
3: Tehát, hogy egy 30 fok fölötti már, azért 38-40 körül
2: nem volt.
3: Már
2: nem volt. Nem volt.
1: Tehát, ez volt jelentő. Években van. Igen.
3: Meg valóban az nem eső is több volt, mert
2: igen. Hát májusban nagyon sok eső esett régen, tehát május környékén, április, mert nagyon jó eső, és most nem. Tehát most ilyen nyári zápor, így heppil, itt pislákol egy kis valami kis dörög, picit vélelmik, a szevaszítse van. Hát ez semmi. Hát régen azért.
3: Hogy akkor jön egy iszonyat vihar, és akkor az esetleg leszakad az ég ilyen kisebb területre valahova, és akkor ott szétver mindent, akár jéggel.
2: Ezért sokkal párásabb is az időjárás, sokkal több por van, tehát én észreveszem a környezetemben is, hogy olyan, de olyan por van, annyira száraz a levegő, hogy tehát minden héten mondjuk pucolhatnék ablakot, vagy minden héten az autót is lehetne mosni, a párkány, a virágoknál a locsolás, a virágföld, tehát kicsit szelesebbek lettünk, melegebbek, és nagyon kevés a csapadék, és nagyon sok por van. Ez szárazodó.
1: Akkor elmondhatjuk, Karina, hogy te is a hűvösebb nyarat szereted?
2: Nem, én imádom a 40 fokot.
1: Jó.
2: Mondjuk Görögország és Olaszország tengerpartjain és városaiban. Itthon nem szeretem, mert tele vagyunk betonnal, kevés a zöld, és beszorul a meleg, de én szeretem a meleget. Nagyon-nagyon szeretem.
1: Ellentmondasz önmagadnak, kedves Karina, mert azt mondtad, hogy te egy zöldövezetbe laksz.
2: Ott lakom, de attól még porosabb és szárazabb, meg van egy csomó beton. Tehát azért nem az erdő közepén lakom. A Duna mentén, a Duna közelébe, és itt kicsit másabb a hőmérséklet.
1: Jó, de most gondolj bele, a belvárosban akkor milyen por lehet.
2: Fú.
1: Sanyi, te a hűvösebb vagy a melegebb nyarat kedveled?
3: Hát én inkább a hűvösebbet szeretem. Amikor ugye jártunk ki Belgiumba, és hát mondjuk ott Angliához mérten, ha nem is annyira, de ugye ott néha több eső is esett, és ilyen pillanatokat változott a dolog, hogyha esett egy kicsit, vagy akkor egy picit jobban lehűlt. Az esték azok mindenképp hidegebbek, olyanok voltak, mint itt nálunk akár a hegyekben, hogy azért este egy picit jobban lehűlt. Volt, hogy mondjuk hát mondjuk ahol táboroztunk, nem emlékszem, hogy ott kellett mondjuk éjszaka esetleg még be is fűteni kicsit, mert annyira azért nem hűlt be szerintem, de vannak olyan helyek, vagy voltak akár ott Belgiumban is, ahol esetleg jobban lehűlt, és esetleg még fűtöttek is éjszaka kicsit, de nappalra meg szépen kisüt a nap, hogyha pláne a napon vagy, azért ott tengerparton lehet, hogy nem annyira szeretnék menni, mert ahhoz azért kicsit kell, hogy melegebb legyen, de hogyha meg a tengerbe nem buksz le a víz alá, és akkor nem olyan, hát én volt, hogy amikor ott voltunk, és akkor olyan vízálló napvédővel voltam bekenve, de azért még akkor is leégtem.
2: Hát más ott a nap hatása, az biztos, hogy a tengerpart mellett érzed, igen. A szelet, tök jó, fúj a szél, de
3: sokkal hamarabb. A szél meg a víz ugye már eleve adott, hogy jobban.
2: Igen.
3: Harni.
1: Én egyébként szeretem a meleget, tehát én egy nyarat nem adnék 100 télér, viszont az túlságosan ezt a 40 fokos magas páratartalmú meleget, amikor kimegyek, és tavaly is volt, az túlságosan ezt a 40 fokos magas páratartalmú

0: Mindenki érzi, igen. Mert az senkinek se jó, tehát időseknek sem, gyerekeknek sem, átlag embereknek sem, tehát az nagyon, az szerintem senkinek nem jó. Az a nagyon meleg. Nem vagyunk hozzászokva.
1: Viszont ami jót tesz, akkor most egy kis hűsítő zene, aztán pedig jövünk vissza.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá a folytatásban egy újabb érdekességgel. 44 éve házas sztár, szóval 44 éve házas sztár pár lopta el a sót a vörös szőnyegen. A hosszú házasságok ritkán kerülnek címlapra, most mégis ez történt. A színész John Ligon és felesége Mary Younger közösen jelentek meg egy díjátadón. Kapcsolatuk már 44 éve tart, írja People. A pár mosolyogva érkezett a vörös szőnyegre. A férfi beszédében külön megköszönte felesége támogatását. Sok rajongók szerint üdítő látni egy ilyen hosszú és stabil kapcsolatot a sztárvilágban. A közösségi médiában rengetegen gratulálnak nekik. Mi lehet egy több évtizedes kapcsolat titka szerintetek? Előbb mondjátok el, ti mit gondoltok erről, aztán nem mondom, hogy én mit gondolok erről, mert én érintett vagyok, nem közvetlenül, de érintett vagyok ilyen téren.
2: És még nem több évtizedes.
1: Nem, de. Érintett vagyok szüleim révén, tehát, hogy ők 54. éve házasok. 53 éve.
3: Érintett. Hát szerintem meg kéne őket kérdezni, mert ezek szerint ők nagyon jól tudják. Nem tudom, nekem furcsa, nekem furcsa az, hogy mondjuk megismerkedek valakivel 18-20 évesen, mondjuk elvesz feleségül, és az egész életemet le kell éljem vele. Nekem ez
1: így Karina, valahogy... nem érzed azt, hogy annyira szerethetsz valakit?
3: Nem.
1: Hogy leéld vele az életet?
3: Nem. Én tudom, hogy képtelen lennék rá.
1: De én például
3: a tipikusan... gyönyörködtet.
1: Én tipikusan az ember vagyok, aki tartósan kapcsolódik, és a jelenlegi kapcsolatommal is hosszú távon gondolkodok.
3: Oké, de nekem nem a tartósággal van, csak
1: De én akár azt mondom, hogy leélem vele az életemet. Tehát, hogy az előző kapcsolatommal is így készültem, az, hogy más lett a vége, hosszú hát idő után, az egy másik történet, de alapvetően én mindig ilyen kitartó voltam, tehát ha én szeretek valakit, akkor nekem nagyon nagy dolgok kellenek ahhoz, hogy kiábránduljak belőle, de ki tudok, vagy hogy mondjam, és itt nem a szerelemről van szó már. Tehát, hogy már azt gondolom, hogy az a fajta rózsaszín köd az ilyen hosszú távú kapcsolatoknál nem működik rózsaszínködként. Tehát, hogy az már egy mélyebb, egy magasabb szintű szeretetként tud működni.
3: Találkoztam egy párral, a hölgy volt 73, a bácsi 83, vagy 76 és 83, és ők is valami 50 akárhány éve, 56-7-8 éve élnek együtt, és úgy kérdeztem, hogy hát tessék nekem elmondani, hogy hogy tetszettek ennyit egymás mellett, szeretetben, békességben, boldogságban, bárhogy is, tehát hogy mi kell ehhez, és azt mondta nekem, hogy a nagyfokú szeretet és az alkalmazkodás és a megértés, tehát meg kell tanulni.
2: Hát ezek kulcs,
1: de ezek mind kulcs, persze.
3: De ezt mondtam, mert hát mondom, én nem tudnék ennyit leélni.
1: De nem, de például
2: jó,
1: én meg...
2: akkor se tudná, hogyha minden rendben, tehát mindig rajta vagytok azon, hogy javítsátok a kapcsolatot, mivel lehet beújítani, minden tökéletes.
3: Nem te tudom, tehát én senkivel, de én nem, én senkivel nem tudnék.
1: Nem, Karina, túlságosan kalandvágyó lélek, Sanyi, értsd meg.
3: Igen.
1: Tehát, hogy egy túlságosan kalandvágyó lélek, ő neki kellett az, hogy kapcsolatról.
3: Megtapasztaljam, igen, a kapcsolatokat.
1: Karina abban a szinten van, amiben azt gondolja, hogy most csúnya hangzik, fiatal korában lehet, hogy még a skalkokat is húzogatta.
3: Tehát, nem, hogy... azért az ajtófélfán nem voltak csak a gyerek növésének a szentjei, nem.
1: Nem, csak azt akarsz...
3: rosszul
2: válasz. Nála ez a vasisvonal működik, lehet, ezt, hogy igen, hogy kicsit te is ez a trófeázós vagy.
3: Nem. Alapból én szeretném, hogy hosszú kapcsolataim legyenek, de azt nem tudnám elképzelni, hogy megismerkedsz, és csak azzal az emberrel éled az életedet. Tehát a hosszú kapcsolatoknak nincs ellenem. Tehát nekem
2: jó, egyébként 10, azt tudom, hogy mit hoz az 15, élet, mert ha...
3: 20 év belefér, de 50 év biztos.
1: Miért nem?
3: Nem tudom,
1: most a, mert tegyük fel, mikor karantó. Ismerted meg Zolit? 10 éve?
3: Zolit 11.
1: 11
3: de,
1: éve.
3: De ez így jó.
1: Várjál, elmondom, ne hallgass végig. Akkor voltál 40 éves.
3: Igen.
1: Na, 40 évesen megismerted Zolit, és ha mondjuk tegyük fel, élsz 80 éves korodig, csak mondtam, nem képzeled el azt, hogy 40 éve... Karina, azt mondja, hogy 40 éves korodig. Ez 80 éves korodig.
3: Életem végén így már belefér, de az, hogy 18-tól 88...
1: Tehát azt mondod, hogy fiatal korodban neked kellett az, hogy vándorolj.
3: Igen. Uh-huh. Jó. Most már belefér.
2: Végül is ez is egy hozzáállás.
3: Igen,
2: tehát régen ugye ez annyira nem fér, de mondjuk régen is voltak szerintem olyan emberek, hogy olyan hozzáállással működtek házasságok akár addig, ameddig, ugye, mint ahogy te állsz hozzá, szerintem, csak hát az, annak nem volt nagy híre, vagy csak abban a
3: hát valami, nem, a régen nem lehetett elválni, nem, tehát régen az egyház nem igazán
2: akkor azt mondta, hogy akkor elkezdett félrekavarni,
3: volt egy csomó szeretője, így van.
2: Igen, és akkor azt mondták, hogy hát ez ilyen, nem is tudom, de hát de azt nem mondhatták, meg nem is biztattak senkit, ugye.
3: Így
2: akkor
3: van,
2: még
3: tehát nem rossz az a hosszú együttélés, csak szerintem idő után uncsi.
2: Nem tudom.
1: Nem, az a helyzet, Karina, hogy azért érzed ezt így, mert nem voltál olyan helyzetben. Nem, ha változatossá tudjátok, két ember...
2: Igen, ahogy mondják, bár ezt nem, mondják, hogy nincs úgy igazi, de hogyha valakivel tényleg akkora tud lenni az összhang, hogy ez el tud kísérni, most akkor utána sok minden elmarad, meg sok minden megváltozik, meg máshogy
3: igen,
2: működik.
3: Igen, akkor azért lehet 50 évet leélni. Igen.
1: Én azt mondom... Én azt mondom nektek, hogy azon múlik, hogy egy ember meg tudja érezni és érteni a párjával az, hogy változatossá tegyék az életüket. Két ember is lehet, tehát egy partnerrel is egy pár is tud annyi tapasztalatot gyűjteni, én ezt hiszem, és ezről egyébként olvastam, végighallgatsz, Karina, kérlek, mert jönnek a hírek. Köszönöm. Tehát tud annyi tapasztalatot szerezni, mint aki mondjuk 20-30-40-50 partnert elfogyasztott adott idő alatt azért, mert tudja annyira változatossá tenni az életét ugyanaz az ember, de erre viszont nem mindenki képes, és pont az, hogy ha nem vagy arra képes, hogy frissíts a kapcsolatodon, hogy változtass, hogy újat kipróbálj, hogy új dolgokra merjél vállalkozni, vagy lehetőleg minden igényedben kielégítsd a partnered, adott esetben egy olyan férfi, aki Karina minden igényét mindig kielégíteni, akkor hidd el, hogy lehet tudtad volna képzelni azt, hogy mit tudom 50-60 évig egy férfival, csak ilyen partnered nem volt ezek szerint, aki minden igényedet. Tessék?
3: Igen, ebben egyetértek, igen.
1: Tehát, hogy igen, itt ezen van a hangsúly, én szerintem, és a másik dolog az, hogy ez nagyon szép az ilyen hosszú kapcsolat, amikor szereteten, mély és nagy fokú szereteten alapszik, mert én azt gondolom, hogy sokan ezt a szerelem definíciót is félre értelmezik, mert alapvetően én azt gondolom, hogy kétfajta szerelem van, de a másodikat csak szeretetnek hívjuk. Az első fajta szerelem az a rózsaszín köd, amiről beszélünk, általában jaj, szerelmesek vagyunk, ami tart, mit tudom én, fél évig, egy évig, kinek meddig.

0: Meg van az a fajta szerelem, ami szeretet szerelem, ami inkább szeretet alapú kapcsolat, ami viszont egy nagyon mély.
1: Hát sokkal tartósabb.
0: És sokkal tartósabb, viszont ez nem mindenki irányában van meg. Tehát ez a megfelelő partnert kell megtalálni, és ha megtalálod, akkor azt ne erezd el. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, nem csak az egyik féle múlik, esetben nem csak Karinán múlott az, hogy ő neki nem volt, vagy ezt nem tudja elképzelni, hanem azon is, hogy nem volt olyan partnere, aki el tudta volna képzelni, és lett volna olyan változatos, hogy Karina minden igényét kielégíti.
1: Köszönöm szépen, hogy feloldoztál.
0: Hát miért oldottalak? Én nem oldottalak föl semmi alól, csak elmondtam a meglátásomat. Viszont most jöjjenek a hírek, mert 11 óra, sőt el is múlt egy perccel, ha ránézek az órára. Úgyhogy jönnek a friss hírek, információk, és hamarosan innen fogjuk folytatni újabb érdekességekkel. De írjátok meg ti is véleményeteket, ti mit gondoltok erről, mi kell egy hosszú párkapcsolathoz. Lépésradio.hu hallgatói messenger csoportjába megtettek, vagy akár a kívánságdobozba is, most pedig tényleg.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépésrádióban.
3: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszer kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Radio, és megyünk is tovább. Méghozzá azzal megyünk tovább, hogy luxus X-ert nyelt le egy floridai férfi menekülés közben. Vannak bűnözők, vagy vannak bűnügyek, amelyek inkább vígjátéknak tűnnek. Egy férfi állítólag egy drága ékszert nyert le, hogy eltüntesse a bizonyítékot. Az eset gyorsan bejárta a világ sajtót. Az Odin News írja ezt. A hatóságok végül így is megtalálták az eltűnt tárgyat. Az ügy részletei miatt sokan inkább nevettek, mint döbbenten figyelték az eseményeket. Az interneten rengeteg vicc született az esetről. Többen minden idők egyik legfurcsább menekülési kísérletének nevezték. Mi a legfurcsább kifogás, amit valaha hallottatok?
1: Elkéstem, mert kilukadt a villamos kereke.
0: Jaj!
1: Hát ez jutott az eszembe.
2: Nem tudom, sokféle ostoba kifogás van, ami azért nem mindig hihető, vagy már annyira rossz, hogy már... Már annyira rossz, hogy már jó, esetleg még miattatják is, de hát igen, mert ugye tartja a mondás, hogy jó kifogás sose rossz, de a rossz kifogás
0: a sose jó. Nehéz
1: különben, de ez jutott mondom tényleg az eszembe, mert hát most mit tudom, hogy késtem, mert mit, elaludtam, vagy itt nem tudom, beteg lett a macskám.
2: Hát igen, ezt nagyon sokszor.
1: Tehát nagyon sok jó pofa kifogás lett, de mondjuk... Annyi. Ez a legjobb, hogy késtem, mert kilukadt a villamos kereke. Hát tényleg, tehát ennél jobbat nem tudok.
0: Én még gondolkodom erősen, mert Karina lecsapta a labdát.
1: Hát bocsánat ki, hát gyorsabb voltam, de tényleg, tehát nem tudom, leszakadt az ég, elterelték a forgalmat, tehát vannak nagyon jó kifogások, érted? Vagy...
2: Forgalmi akadály.
1: Talán mi?
0: Nem megyek dolgozni, mert fáj a fogam.
2: Fáj a hasa,
0: Fáj a hajad. Na, hát ilyen kifogásokat találnak ki néha az emberek, hihetetlen.
1: Ó, persze, így van.
0: No, menjünk, zenéjünk picit, aztán pedig jövünk vissza.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá azzal, hogy Costa Ricában külön védelmet kapnak a bőgő majmok. Mi, bőg egy majom? Tehát szó szerint?
2: Pontosan már nem emlékszem, hallottam-e a mondjuk, biztos.
1: Nem minden nap hoznak intézkedéseket egy majom csapat biztonságáért. Costa Ricában lépéseket tettek a bőgő majmok áramütéses baleseteinek csökkentésére. A villanyvezetések egy sor állat pusztulását okozták, írja The Guardian. A szakemberek szerint a majmok a vezetékeket gyakran fákágának nézik. Az új intézkedések célja az állatok védelme. A természeti védők körömmel fogadták a döntést. A történet világszerte felkeltette az állatbarátok figyelmét. Az nem derül ki a hírből, hogy mit tesznek azért, hogy ne következzen be ez az áramütéses baleset. Mert erről nem szól fáma. Viszont melyik vadállatot figyelnétek meg legszívesebben a természetes élőhelyükön? Én mert erről kifejtettem tegnap a véleményemet egy másik hír kapcsán, hogy az oroszlánokat megnézni.
3: Visszatérve az áramütések elhárítása érdekében, én úgy tudom, hogy a gólyák, itthon nálunk a gólyák csinálják ezt, és a különböző madarak, és csinálnak ilyen műfészkeket, amiket a villanyvezetékek, villanyoszlopoktól messzebb rakják le, de az a baj, fejből én sem tudom, hogy a villanyvezetékeket hogy áramtalanítják, vagy hogy teszik, mert nagyon sok madár meg gólya azért hal meg, mert neki repülnek. Tehát nagyon-nagyon sok villanyvezeték
1: van. Igen, csak alapvetően a villanyvezetékek szigetelve vannak, tehát nem a vasúti vezeték, nem a 220 voltat vezető villanyvezetékkel van a probléma, hanem az ilyen nagy feszültségű áramvezetékekkel, meg villanyvezetékekről, mert azok csapják sajnos ezeket a szegény állatokat.
3: Az a baj, nem tudom, majd utána fogunk nézni mindenféleképpen, hogy is csinálják meg ezt, mert olvastam én róla, de már nem emlékszem.
1: Jó.
3: De itthon védekeznek.
1: Mondjuk én nekem a hírből pont ez hiányzott, hogy...
3: Hát majd legközelebb majd.
1: Kérem a szerkesztő kisasszonynak a javítását majd, hogy erre tessék odafigyelni máskor. Köszönöm. A hír lényege, ne maradjon ki a hírből. Egy kis élő dorgálás. Élő
3: milyen kis ízétet nem tudom. Jó.
1: Igen.
3: Mindenre kíváncsi. Hát, de nem emlék neked a hír fejlét, szerintem még a hírt is, meg szerintem az okozatot is akarsz. Na jó, akkor oknyomozó leszek, jó.
1: Nem kell az legyél, csak amikor elolvasod egy ilyen hírt, akkor jöjjél rá, hogy abban
3: hiányzik a lény. Én elolvastam, te rá is jöttem, de jó.
1: És akkor miért nem szóltál a eszköznek, hogy ez így nem helyes?
3: Hát, molesztásom majd lerúgom.
1: Jó, köszönjük szépen, zenélünk, aztán jövünk vissza.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá 314 billió tizedes jegyig számolták ki a pi értékét. Hát ki volt az az őrült,
2: aki ezt... unatkozott, hát állatira ráért.
3: Erre rákoztam erre a kis matematikai hírre.
1: Na nézzük a részleteket. A matematika rajongói most igazán örülhetnek. Biztos. Technológiai szakemberek új rekordot állítottak fel a pi kiszámításában. Több mint 314 billió tizedes jegyig jutottak el, írja a Guinness World Records. A számítás közel 110 napig tartott egy nagy teljesítményű szerveren. A korábbi rekordot is sikerült megdönteniük. A projekt elsősorban a számítástechnikai rendszerek teljesítményét demonstrálta. A végeredmény szinte felfoghatatlan mennyiségű adatot jelent. Mi az a technológiai fejlődés, ami az elmúlt években a legjobban lenyűgözött benneteket?
2: Hát a robotok fejlődése is.
1: A mesterséges az AI intelligencia.
3: Az AI az most igen.
2: Hát a robotpolszívók, a beszélő...
1: Azok engem nem nyűgöztek le, már ezer éve, tízezer éve van robotpolszívók. 2010, vagy hát, nem még. Tudom. Nagyon régóta van, léteznek.
2: De hát nekem nincs két, de hát ez attól még lenyűgöző, hogy, jó, hogy helyettek kipolszívóz.
1: Igen.
3: De hát attól még lenyűgöző a dolog, de igen. Akkor például egészségügyben ez a robot sebészet, ilyenek, tehát hogy segítenek ezekben a dolgokban, és nyilván ha jól működnek, akkor elvileg még inkább képtelenek hibázni, mint
1: ezt. A legdurvább az, hogy vannak olyan mesterséges intelligenciák, amelyek meg képesek hát nagyon durva dolgokra, nem negatív értelemben durva, pozitív értelemben durva dolgokra. Tehát olyan dolgokat megcsinálnak neked, és most nem csak a megszokott Gemini-re, ChatGPT-re, meg ezekre gondolok, amiről én számra is lenyűgözött, és nekem most az AI az, ami annak a fejlődése nyűgöz le. Meg ezek a okos szemüvegek, én nagyon bízom benne, hogy egy-két éven belül már sokkal stabilabbak lesznek AI alapú vakok számára fejlesztett okos szemüvegek. Egy ilyet mindenképp szeretnék az elkövetkezendő pár éven belül vásárolni, hogyha kifejlődik olyan szintre, hogy biztonságosan segíti a vakos közlekedést. Tehát ez mindenféle...
2: Hát én azért a fehér botomat nem dobnám el.
1: Nem, fehér bottal közösen, tehát nem,
2: de ja, például mondjuk... Távogatja a szemem a kezem, jó, az nem rossz.
3: Kutya is már csak kullog utána.
2: Ja, azt élet, és akkor még mi lesz a vakvezető kutyák, a Robin? Nem,
1: nyugdíjban, mi van? Pont a múltkor olvastam egy posztot, valaki kijelentette azt, hogy a robotika annyira fejlődik, hogy 5 év múlva már nem lesz szükség a vakvezető kutyákra. Hát ennek azt mondom, hogy neki bemutatók. Ez hülyeség, megmondom miért. Lehet, hogy lesz olyan minőségű technika, ami úgy pásztázza a környezetet, ahogy egy látóember látja, és valóban egy vakember plusz egy fehérbot segítségével, vagy lehet akár anélkül is, tud majd közlekedni. De azt a segítséget, azt a támogatást, azt a lélek jelenlétet, amit egy kutya tud adni egy embernek, azt nem fogja semmilyen technika pótolni, azt a szeretetet, azt a önfeladást, azt a feltétel nélküli szeretetet, amit egy kutya tud adni. Tehát lehet akármilyen okos technika, akármennyire okos mesterséges intelligencia, én 5-10 év múlva is kutyával szeretnék, sőt, akár még később is kutyával szeretnék közlekedni. Én annyira kutyás vagyok, hogy én nekem nem lehet a világon legjobb technika, és nem mondom, hogy nem fogom használni, meg kipróbálni, de mellett ott lesz a kutyám, ami mindig biztos pont lesz.
2: Hát az biztosabb pont, mint egy gép szerintem. Tehát jó, hogy van alternatíva, de egy vakvezető kutyát szerintem nem lehet helyettesíteni.
1: Nem, összekötve a vakvezető kutyával fehér bottal kiegészülve, azt gondolom, hogy akár fehér bottos látássérült, akár vakvezető kutyás látássérült, egy ilyen éjjel okos szemüveggel, ami látja, hogy vált a lámpa, akkor nyilván a kutya azt nem látja. Te nem biztos, hogy olyan széles út van, vagy olyan nagy forgalom, hogy észleled azt, hogy most átkelhetsz.
2: Na, ilyen helyzetekben plusz segítség.
1: Igen, akkor vagy például olyan helyzetekben, hogyha idegen helyre kell menned, és oké, hogy nagyjából elmondják, és tudod, hogy merre kell menned, de plusz információkat tud adni, ami segíthet téged abban, hogy úgy irányítsd a kutyádat, vagy úgy botosz, hogy azzal még gyorsabban tudj haladni. Egyébként a fehérbotos közlekedőknek az biztos, hogy gyorsságot és nagyobb tempót biztosítani. Meg maga biztonságot
2: adni. Gondolom én is, igen.
1: De helyettesíteni kicsit nem fogja a fehérbotot sem.
2: Nem.
1: Tehát a kettő kell, hogy együtt legyen. No, ennyit erről. Megbeszéltük titeket a robot dolgok, a robotizáció, engem az AI úgymond varázsolt el, most pedig egy kis zene, aztán jönk vissza.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: És akkor már is egy újabb érdekesség itt a Lépés Rádióban, méghozzá 65 évesen is példát mutatott optimizmusból Michael G. Fox. Néha egy ember hozzáállítása vagy hozzáállása inspirálóbb minden motivációs könyvnél. Michael G. Fox egy interjúban beszélt élete kihívásairól és kitartásáról. Továbbra is optimisten tekint a jövőre. A színész hosszú ideje él Parkinson-korral. Elmondása szerint a nehézségek ellenére is hálás az életéért. Családját és barátait tartja legnagyobb támaszának. Sokan inspiráló példaként tekintenek rá, írja a People. Szerint nektek ki az a személy, aki számotokra a kitartást jelképezi? Hú, nekem ilyen személy nincsen. Vagyis hirtelen én nem tudok mondani. Én magam is egy alapvetően kitartó ember vagyok, nagyon is kitartó típus, de rajtam kívül nem tudom. Talán a bátyám volt nekem úgy a példaképem ilyen szempontból, ő is ilyen nagyon akaratos és kitartó volt.
2: Karina? Mondj, Sanyi, mert az előbb mondani szerettél volna valamit.
3: Igen, bár itt ugye nem csak a, hát ugye példaképet is lehet nyilván, de ugye az, akiről azt gondolod, hogy tényleg nagy volt a kitartása. Hát ugye mi csináltunk az életéről ugye műsort, még suliba is olvasták az életrajzát, de akkor annyira nem kötött le valamiért.
1: Csak mondom, Helen Kellerről van szó, mert Sanyi kimondja, addigra lemegy a napbocsi Sanyike.
3: Amúgy igen, Helen Kellerről van szó, ugye, aki siketvakon élte az életét, és hát nem a mai világban, ahol már azért a technika is segít. Bár hát ugye azért egy teljesen siketvaknak mondjuk viszont tényleg kell tudnia ugye egyrészt a brejt, másrészt meg ugye a jeleléseket, mert hogy ráadásul külön ABC-jük. Hát abban az időben meg ugye Helen Keller, ez azért volt jó dolga, mert valami gazdag tiszt, vagy kicsoda, ez milyen kapitány, vagy kicsoda volt az apja. Aztán hát így tudtak segíteni a előre menetelében, meg ugye az a szintén gyengén, vagy alig látó tanárnője is, ugye, aki is segített neki még az elején.
1: Igen, tehát, igen, igen.
2: Tehát akkor neked ő a példaképet. Nekem
3: hát
2: példaképen...
3: Hát vagy igen, az, akiről legalábbis elmondhatom, hogy biztos, hogy nagy kitartása volt, és nagy dolgokat vitt véghez még így is.
2: Nekem ilyen nagy példaképem nincs. Nekem igazából a Magyarországon lévő összes idősebb színész, például Koncz Gáborról olvastam most, hogy 88 évesen azért neki is meg kell küzdeni a mindennapokkal, de van egy kitartása, ami segíti ebben, hogy úgy élje meg az életét, persze segítséggel, de ő is egy kitartó ember, mondjuk a könyvét is olvastam. De nagyon sok színész van ilyen, aki például Gávöri János is, Eszter Gályos-Tili, és akik időskorukra azért kitartással és becsülettel élik az életüket. De ilyen külön...
3: Alkotó is, ugye, mert csinál ilyen érdeket, a műalkotás szobrokat, vagy...
2: Igen, csak azokat nem annyira ismert, tehát én azért...
3: Ilyen kerámia dolgokat, ugye?
2: Igen, de azért annyira nem vagyok ebbe, tehát festők, művészeket azért nem tudnék felsorolni, nem vagyok ebbe a területen azért ennyire ismerős, de...
3: Nem, de hát ő ugye a színészet mellett csinálja ezt.
2: Mellett, igen. Tehát nagyon sok mindenki van, aki kitart, és küzd, és színházba szerepel még, lehet, hogy kevesebb darab, de

0: De ott
1: Pásztor
0: van.
1: Erzsi, ugye.
0: Így van, igen, tehát nagyon sok van. Tehát ők igazából. Mostanában
1: balesetei voltak minden, de ugye Bodrogi is felállt.
0: Igen, Bodrogi Gyuri, igen. Tehát azért ők már úgy jól túl vannak a 80-on. És még mindig ott vannak, és szórakoztatnak, és kitartanak.
2: Mi pedig egy
1: kis... A familiából a nagypapa Baranyi László is már, ugye. Hát neki meg elvileg talán nem is tudom, olyan sok egészségügyi problémája nincs is, vagy nem hallottuk, hogy nagyon beteg lenne. És még 90 fölött.
2: Viszont egy picit zenélünk, aztán jövünk is vissza még egy hírrel, mert szorít az idő. Bocsis, annyi, csak nagyon szorít az idő.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Így van, egy újabb és valószínűleg mai műsorunk utolsó színes híre is 6 perc múlva dél. Méghozzá milliók beszélnek egy új Guinness rekordról a közösségi oldalakon. Néha a legkülönösebb rekordok válnak internetes lágerré. Egy férfi hivatalos Guinness rekordot szerzett asztali teniszlabdákkal végzett ügyességi mutatványával. A bejegyzés gyorsan népszerű lett az interneten. A rekord több mint 50 percnyi koncentrációt igényelt. A kommentelők elismerően gratuláltak a teljesítményhez. Sokan azt írták, hogy már maga a rekord neve is szinte hihetetlen. A történet számos közösségi oldalon terjedt tovább, írja a Reddit. Ti milyen különleges rekordot próbálnátok megfelállítani?
2: Mondjuk a kutyasétáltatás rekordját, hogy mennyi időt tudsz, ideig tudsz kutyát sétáltatni. Ez szívesen, de ilyen zsonglőr, meg leesik, meg legurul, meg ezt nem. Ilyeneket nem. Tehát nem
1: kutyasétáltatás világrekord, ez aranyos. Igen?
2: Mondom, nem ugranák le sehonnan, nem zsonglőrködnék sehonnan.
3: Korábban ugye már pont nemrég beszélgettünk egyébként ilyen rekord, amikor ugye rekordok volt a téma, de hát annyira nem. Tehát annyi mindenből lehet persze most rekord.
1: De mondj egyet, amiből te valami különleges, mondjál valamit, Sanyi. Például Sanyiból kinézném, hogy a foci meccs nézés világrekordját felállítanád.
2: Igen.
1: Leülni a tévé elé, és nézni, még el nem aludni.
2: És meddig bírja nézni a foci meccset?
3: Mondjuk most 7 nappal téve, hogy megy a VB.
1: Igen, na, pont itt a lehetőség, látod?
3: De egyébként most se fogok szerintem, mert azért nem fogok éjszakázni, bár ismételnek is meccseket.
2: Na látod? Tehát akkor figyelj, most felállíthatsz egy rekordot, leülsz, és 2 napig a tévé előtt ülsz. Nagyon néha mehet szünetre. És akkor megvan a rekord.
1: WC-zni ki mehet szenni, csak a tévé előtt lehet.
2: Meg na, az jó, ez egy tök jó rekord.
3: Azt hittem, hogy WC-n ülés rekordot is lehet.
1: WC-n ülés világ.
2: Én kutyasétáltatós rekordot döntenék.
3: Éves szorulás.
1: Asmenés világrekordja.
3: Ja.
2: Nagyon cuki. Jó, találták ki.
1: Nem, én nem ezt talán nem próbálnám ki, csak mondtam, hogy már ha itt WC-n ülés világrekordó beszél, Sanyi, akkor itt vannak ám alternatívák. Vagy például a leghosszabban pisilés világrekordja. Na, mennyit kellene ahhoz inni, hogy te pisiljél a legtovább? Tehát, hogy folyamatosan pisiljél, és az időben mérve a leghosszabb legyen.
2: Jézusom, te miket nem találsz?
3: Hát, és akkor azt hallottam, hogy amúgy egy átlag pisilésnek olyan, annyinek kéne lenni, ha 30 másodperc.
2: 30 másodperc, esküszöm, le fogom mérni, mikor nagyon kell pisilnem, és visszatartom, lemérem. Nem?
3: Vagy nem tudom, 30? Vagy.
1: Nem tudom, én soha nem mértem az enyémet, de nem is akarom.
2: Nem, a hétvégén ez lesz a házat, mindenki leméri, mert...
1: De hogy mérem, én nem mérem. De például lehetne, hogy például legtovább szexelés világrekordja, hogy hány
2: olyat
1: órát...
2: Olyat szerintem felállítottak, de nem élték túl.
3: Bizony, hogy felállították, különben nem ment volna.
2: Na! Ezeknek a pasiknak vére elmegy az a szűkedves hallgató.
3: Egyébként persze...
1: Sanyi ritkán szó, de akkor nagyon tűnt.
2: Na, Istenem!
3: A Robi még magához tér, addigra közben meg jönnek a hírek, úgyhogy Karina, mondjuk el.
1: Búcsúzunk el, legyetek jó.
3: Mai műsor hamarosan.
2: Igen, tehát köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok.
1: További kellemes rádióhallgatást, és hallgassátok a Lépés Rádióban Neszes István meg Berta István műsorait is, és déltől 3-ig ők jönnek, meg azon felül jobb nehebb műsorokat és zenéket, és mindenkinek jó hétvégét, mert péntek van, hétfőn délután 2-től a Minden Igaz jövünk, és Lépés délutánnal itt leszünk veletek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Tarts rádiónkkal továbbra is, és érezd velünk magad jól!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszer kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. A kiválasztott év 1961. 61 nyarának a legnagyobb dalait játsszuk a mai műsorban.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsor.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anit a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungarometer ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpár hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Hölgyek, urak, üdv a műsoromban! Folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Ma a következő együttesekről beszélünk: Status Quo, Foundations, Walker Brothers, Spencer Davis Group és végül a Traffic.

Status Quo, a nagy túlélők egyike. A Status Quo története 1962-ben kezdődött, amikor Ellen Lancaster és Francis Rossi közösen kezdtek zenélni. 66-ban csatlakozott hozzájuk a többi tag, majd a billentyűs Roy Lynes-szel kiegészülve Spectors néven léptek föl. A Pictures of a Magic Man című szerzeményük hozta meg az első sikert. Ettől kezdve már az új név alatt, mint Status Quo önállóan is tudtak érvényesülni. A lemez fogadtatása alapján felbátorodott zenészek továbbra is dallamos, rock'n'roll bajló, gitárcentrikus zenét játszottak. A 70-es évektől kezdve lehetett igazán Status Quo őrületről beszélni. Fanatikus rajongóik végigjárták velük egész Európát. A zenekar nem hagyott magának sok pihenést. A turnékat újabb lemezek követték. Egy évet sem hagytak ki album nélkül, s az átlag minden második évben két újabb korongot is kidobtak. Úgy tűnik, a Status Quo a nagy túlélők közé tartozik. A háttérben az Again and Again című számuk szól, ezután következik a Pictures of the Magic Man és az In the Army Now.

Foundations egy brit soul együttes volt, amely 67 és 70 között működött. Multikulturális csapat volt az igazából, tagjai között volt nyugat-indiai, fehér brit és sri lankai zenész. 1967-es debütáló kislemezik a Baby Now That I Have Found You, az Angliában és Kanadában az első, az USA-ban pedig a 11. helyig jutott, míg az 1968-as kislemezük a Build Me Up Buttercup az Egyesült Királyságban második, az USA-ban pedig a Billboard hotlista harmadik helyére jutott föl. A Foundations egyike volt azon kevés brit előadóknak, akik sikeresen utánozták azt, amit Motown Sound néven ismertünk. Sikerszériájuk egészen 1969-ig tartott. Hallgassuk meg két nagy slágerüket, játszik a Foundations, Build Me Up Buttercup és Baby Now That I Have Found You.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Pár szót a Walker Brothers együttesről. A név alapján azt hinnénk, hogy a Walker fivérek alapítják ezt a csapatot. Nem. A választott név ellenére az alapító tagok nem voltak testvérek. Ők egy amerikai pop együttes a 60-es és a 70-es években tagjai voltak. Noel Scott Angel, végül Scott Walker néven lett ismerté, John Walker, az ő leánykori neve John Joseph Mouse, és Gary Leeds, ő pedig Gary Walker néven vált ismerté. A rendkívül szép, különlegesen mély énekhangot vokált produkáló társaság egy ritka kivétel volt. Ők Amerikából érkeztek Angliában, szembe az Amerikát elárasztó brit inváziós rockerekkel, és ők itt Európában csinálták meg a szerencséjüket. Több listavezető daluk is jelezte, hogy van igény az ő muzsikájukra, a vet könnyedén, és a nap soha nem fog már felsütni, slágerek lettek Amerikába és Kanadába, a top tembe kerültek be. Ha volt is néhány rakos daluk, de alapvetően a pophoz állt közelebb a stílusuk. A koncertpódiumokon természetesen az énekprodukció volt a fontos. Ez a három énekes az úgynevezett Spector Soundot hozta magával Amerikából, 1965-től 68-ig gyönyörű, vonósokkal dosított melodikus balladáikkal a korszak sikeres előadói voltak. A trió 1968-ban feloszlott, de 70-es évek közepén újra összeálltak, és a No Regrets című számmal egy utolsó top 10-es brit slágert értek el. Négy dalt fogok lejátszani a Walker Brothers-től: Make It Easy on Yourself, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Land of Thousand Dances, és a késői sláger, a No Regrets.

Spencer Davis Group 63-ban alakult Birminghamben. A Quartet egy klasszikus rhythm and blues formáció volt, erős blues alapokkal. Spencer Davis volt a névadó és a vezér. Ő a gitárt és a szájharmonikát nyúzta. Mellette Peter York verte a böröket. Steve Winwood bátyja, Muff Winwood basszusozott, az együttes lelke és igazi vezéri egyénisége pedig Steve Winwood volt, aki orgonáján és néha szájharmonikáján alkotott sikereket. Az ő rekettes, édes blues hangja adta az együttes valódi arculatát. 1965-ben a Keep on Running már igazi nagy siker volt, és ennek a segítségével indultak a csúcs felé. A blues alapok végigkísérték ezt a lendületes számot. A következő években olyan sikerszámokkal jelentkeztek, mint a Somebody Help Me, és az akkoriban szinte mindenki által jól ismert Gimme Some Lovin'. Sajnos a rhythm and blues együttesek sem örök életűek. Előbb a Winwoodék távoztak a csapatból, és létrehozták a Trafficet. 1967-ben feloszlott a Spencer Davis Group. Spencer Davis nem hagyta annyiba a dolgot, és létrehozta a Spencer Davis Group 2-t, amely ugyan nem volt hosszú életű, de volt egy nagyon fontos magyar vonatkozása is. 1967. júliusában két egymás követő napon 8-10 ezer ember előtt tartottak két sikeres koncertet a kis stadionban. Hallgassuk meg a Spencer Davis Group nagy dalait, Keep on Running, Gimme Some Lovin', When a Man Loves a Woman, és végül I Am a Man.

0: Nos,
1: milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább.

60-as évek második felében a pszichedélia korszakában jött létre a Traffic együttes. Nagyon sok szép sikert mondhat magának, és két legendás zenész egyéniségének a lenyomatát viseli magán. Steve Winwood már ismert és sikeres gitáros énekes, akkor elhagyja első zenekarát, a Spencer Davis Groupot, hogy Jim Caldival és Dave Mazzonnal létrehozzák a Traffic nevű bandát, melyhez Chris Wood is csatlakozott. 6 hónappal a megalakulások után már ott vannak a toplisták élvonalában, a Paper Sun című kislemezük mindenhol a legjobb 10-ben található. Zenéjük egy kicsit szokatlan, hiszen az erőteljes gitárjáték helyett inkább Winwood billentyűs virtuozitása érvényesül, melyet Wood fuvolajátéka még bizarabbá tesz. Kezdeti szerzeményeiket a pop-rock kategóriába lehetne leginkább besorolni, bár a instrumentális megoldásaik messze túlnyúlnak ezen. Első sikerüket még két toplistás helyezés követte, a Hole in My Shoe és a Here We Go Round the Mulberry Bush. A tagok közötti koncepcionális viták miatt 1974. decemberében szűnt meg az együttes. A három sikeres daluk, Paper Sun, Hole in My Shoe és a Traffic Here We Go Round the Mulberry Bush című dallal búcsúzom mára.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárgyból 266 helyszínen, 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervezés. A középiskolákban és a kormányhivatalokban közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az OH honlapján, írták a közleményben. Nem ismert el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozó hely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

0: Na induljon a Banzáj, és a Banzáj ezúttal úgy indul, hogy hát a Sherry 8-assal gurulunk egyet.
1: Beültem a Digo 8-asba, bekötöttem magam fék, és akkor megnyomjuk ugye a start-stop gombot szépen. El is indulhatunk. Elfejtettem mondani, de jobb később, mint soha. Magas sebességváltó az ablaktörlő karnak a helyén van rajta. Szépen, hogyha fölfelé húzzuk meg, ugye a kormánynak a jobb oldalán, akkor bekapcsol a tolatókamera, hiszen reverse-be raktuk a tolatókamera, ezúttal is szétosztja ketté a középső érintőképernyős felületet. Az egyiken mutatja, ezúttal a kormányhoz közelebbi része mutatja fölülről az autót 360 fokban, illetve egy elég széles kamera néz hátrafelé, segédvonalakkal elindulunk. Azonnal felengedi a kéziféket, a segédvonal az szépen bekanyolódik abba az ívbe, mint amerre az autó megy. Közben, amit lehetett hallani, az már be is húzta a külső kilincset, és hogyha lehúzzuk ezt a gombot, illetve ezt a kart, akkor pedig D-be leszünk, és azonnal az első kamerát fogja mutatni, és ezúttal is a segédvonal az azonnal mutatja, hogy te merre mész, ráadásul egy kicsit így oldalazva is mutatja az autót, hogy te éppen merre mész. De ez nekem tetszik, az tetszik, hogy a kilincseket szépen behúzza egyébként, hogy tolatásnál szinte azonnal, ha még előre gurulunk, akkor kb. 10-15 között valahol. Irányjelzésnél jó hangja van, és a középső érintőképernyős felületen egy kis kockában megjelenik az autó egy oldalról, és arról az oldalról, amerre te indexelsz, így hátulról mutatja, hogy ne zúzzál le semmit, ne menjél neki a járdaszigetnek, nehogy valami gyalogos ott legyen. Ez biztonság szempontjából nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nagyon jó. Halljuk a belső égésű motort. Az autó most ugye eco üzemmódban van. Egy sípolást hallhattuk, vagy egy kis zenét. Ez azt jelentette, hogy egy 30-as táblát ismert fel, és most elkezd majd ez miatt hisztizni, hiszen tovább, illetve többen gurulunk, mint 30. Eléggé tele van hordva egy sárral az út, ezen gurulunk most. Az úttartás egyébként nagyon jó az autónak, nagyon kényelmes, szerintem egyébként csendes, mondom, amit hallhatunk, ez a sebességre figyelmeztető, hiszen a 30-as táblát ismerte fel, az már rég fel lett oldva, de ugye sajnos még ezt nem tudják az autók. Egy dolog van, ami nekem nem tetszik az autóban, így vezetés közben, az az, hogy amikor megnyomom a tempomatot, akkor nagyon idegesen rángatja a kormányt, tényleg szó szerint idegesen rángatja a kormányt, és erőszakosan, hogy ő bent akarja tartani a sávban. Ez nekem nem tetszik, de ez nyilván egy jó kis szoftver frissítésnél fog majd egy kicsit csiszolódni, hiszen a kínai márkák ezt még most tanulják, illetve nem csak a kínai, hanem az európai gyártók közül is sok van, amelyik még így viselkedik. Nyilván a legújabb frissítés, a legújabb szoftverrel ez ki lesz küszöbölve. Szépen kilátsz mindent, áhozlopunk elég markáns, de kezelhető. Ahogy mondtam, a belső visszapillantó tükör az egy kis keretet kapott. A külső visszapillantó tükröt nagyon jó beletáltani, mindent is látsz magad körül, és a sípolás vagy egy kis zenélés, csinéges, ez továbbra is a sebességre figyelmeztet, hogy ne menjek már 40-nel egy 30-as táblánál, miközben, ahogy említettem, már régen hagytuk a 30-as táblát, ráadásul azóta már kijöttünk a lakóterületen kívül, pontosabban már megint visszaértünk, tehát akár lehetne 50-es is az a bizonyos tábla.

tempomatra visszatérve, tehát az nagyon nem tetszik, viszont az adaptív tempomat az nagyon szépen működik, finoman fékez, ha kell, akkor hirtelen fékez, de alapvetően egyébként finoman fékez, az jó, és egyébként 5 féle távolságot tudsz beállítani, hogy mennyire kövesd az előtted levőt, mennyire legyél hozzá közel vagy ne közel. Nyilván autópályán nagyobbat tartunk, de akkor területen egy kicsit kisebbet. Az irányjelzőnek a hangja szerintem jó, az ülése nagyon kényelmes, a napfénytetőt imádom, az, hogy itt fönt zongol a fekete kezelőszerveket kapott itt a tetőn középen, az is jó pofa, ilyen kis eleganciát sugároz az egész autónak, és maga az autónak a hangulata, erről nem is beszéltem még, ezzel a különböző színben beállítható belső világítással, tényleg olyan szinten tudod személyre szabni, hogy igazából teljesen otthonosan tudod magad érezni. Ugye említettük már, hogy 3 sor ülésünk, hátulra inkább bezavarjuk a gyerekeket, viszont ennek köszönhetően azért azt mondhatnánk, hogy elvileg 7-en kényelmesen elférünk benne, de szerintem inkább maradjunk annál, hogy akkor mondjuk 6-an, hiszen középre, a középső ülés sor mondjuk nem ültetünk be senkit, viszont azért 6-an így el tudunk férni, tehát elfér a nagy gyerekek, meg a nagyszülők, egyik nagyszülő elfér benne, és hogyha a leghátsó ülésről lehajtjuk, akkor egy 4 vagy 5 személyes családnak a csomagjai simán beleférnek, óriási hely van benne, és nagyon jó. A lengés csillapítása zseniális, nagyon szépen tompítja, nem pattog, nem hintázik, nem himbálózik, mint az amerikai autók. És a Tiggo 7-es után a Tiggo 8-as nyilván egy kicsit nagyobb, viszont nem lesz azért óriási a különbség, nyilván van a köztük különbség, hiszen itt azért már megvan a harmadik ülés soronnak kellett egy kis hely, viszont maga elől, ahogy érzed magad, az kb. Jön, mint a Tiggo 7-es. És azért mondom a 7-es, mert nekem ideig a 4, 7, illetve a 8 közül, amiket próbálgattam itt a Tiggo-ból, nekem a 7-es állt hozzám legközelebb. Ott ugye a sávtartó automatika az nem hisztizett, illetve nem volt annyira ideges, mint akár a 4-esben, vagy a 8-asban. De most jött el az ideje annak, hogy akkor még nem búcsúzunk, viszont majd hamarosan következik valami kis információ mondjuk közlekedésről. Tehát jöjjön egy kis zene, viszont addig is keresetek rá nyugodtan a rádiónak a közösségi média felületeire, iratkozzatok fel mindenhova, kövessétek be a rádiót, kövessétek be bennünket itt a Begurulva podcastot, vagy Begurulva csatornát.

0: Nincs megállás, folytatjuk is az autókkal, és a második autó ezúttal nem lesz más, mint a Fiat 500H, azaz hibrid, és hát természetesen, ha a múlt héten körbejártok kívül, akkor most viszont megnézzük, hogy mit kell tudni belül.
1: A Fiat 500-as hibridbe beleülve azt fogjuk észrevenni, hogy a kormányunk az majdnem teljesen kör alakú, természetesen alul egy kicsit le van tompítva, alul egy kicsit le van csapva. A közepe az viszont teljesen kör alakú, ott, ahol a légzsák van, és ennek a kör alakú közepének a belsejében van egy kör, ami zongorlag fekete, és azon belül pedig ott van az 500-as felirat. Ez ugye az 500-as felirat az egyébként egész érdekes, mert hogy így össze vannak folyva maguk a számok, és olyanok, mintha középen egy ketté vágták volna, és ugye az 500-asnál sem az 5-ösnek az íve, sem a nulláknak az ívei, azok nem teljesen kerekek, hanem olyan, mintha itt kivágtak volna belőle egy darabot, és így összenyomták volna az egészet, szerintem egyébként tök jó dizájnos. A két vízszintes küllő kapott krom keretet, a belső része az ugye egy kis krom keretet kapott, a belső része az zongorlag fekete, és a jobb oldalon ott a tempomatot fogod tudni állítani, míg a bal oldalon pedig azt fogod tudni kiválasztani, hogy egyrészt a menübe hova menjél, másrészt pedig, hogy telefon, illetve média. És nagyon érdekesség egyébként, illetve nagyon érdekes, nem érdekessége, hanem nagyon érdekes, hogy ennél az autónál úgy van megcsinálva, hogy a jobb oldali vízszintes küllőnek az alsó részén ott vannak olyan gombok, amivel fel tudod hangosítani, míg a bal oldalinak az alsó részén, ott pedig ugye ki tudod választani, hogy a médiában lépkedjél előre, akár a rádiót, hogyha a hallgatod, akkor a hullámsávokat ott tudod választani, vagy pedig, ha saját médiát hallgatsz, akkor ott tudod választani. Na figyeljetek, tök érdekes dolog. 500-as ugye kapott egy kör kialakítást maga a kormány, fölötte szintén majdnem, mint egy kör lenne, maga az a rész, ami természetesen ugye a műszerfalunk lesz. És ez az egész kis rész, illetve az anyósülés előtti részünk kapott egy óriási nagy ilyen műanyag betétet, ami ugyanolyan színű, mint az autó, ebben a sárgás, aranysárgás színben pompázik, ez szerintem jó pofa. A középső kijelzőnk nem óriási méretű, egy kicsit talán itt is lentebb van, mint amit így mostanában megszokhattunk, de egyébként tök jó, jól átlátható, és tényleg jól viselkedik.

na akkor adjunk rá gyújtást. A gyújtást azt a hűtő alatti szintén műanyag betéten fogod megtalálni, ez a műanyag betét, ez viszont szürke lesz majd, illetve szürke nem lesz, hiszen már az. Adtam rá gyújtást, az előttünk levő műszerfal, a vezető előtti műszerfal, az ilyen digitálisan jelez ki mindent, természetesen színes, mutatja, hogy éppen a fogyasztás mennyi, mutatja, hogy összesen mennyit tudsz még elmenni az autóval, mármint hogy mennyi az üzemanyag benne, mutatja ezúttal azt, hogy te éppen mit hallgatsz, meg mutat egy csomó mindent, amit te akarsz, üzenetet be tudod állítani, magát a kijelzőt, magát az autót, ha akarod, akkor egy középső kör alakú, ilyen félkör, sőt nem teljesen kör alakú műszeretséget fogsz ide kirajzolni, ott mutatja a fordulatszámot, illetve a közepén mutatja digitálisan, hogy te éppen mennyivel mész. Megtett utat fogja mutatni, a fogyasztás, az időt, stb. Szóval itt egy csomó mindent ki tudsz választani, ez szerintem jó pofa, illetve szépen, tehát hogy nagyon jól átlátható, na, csak sikerült ki makognom azt, amit akartam. A középső képernyő az egyébként ilyen zongorak fekete keretet kapott, és ahogy mondtam, nem óriási méretű, de egyébként szerintem viszonylag jó pofa, egyébként egészen jó pofa, be tud állítani akár még innen is a klímát, hogy hova fújja, hogy mennyit fújjon, meg ilyesmi, de ami nagyon fontos, és ennél sokkal fontosabb az, hogy ha jövünk lefelé, akkor természetesen kapjuk a két középső légbömlőt, köztük az alkadás jelzőt, illetve a központi zárat, és alatta bizony fizikai gombokkal ott van a klíma, egyrészt, hogy hány fokot fújjon, másrészt, hogy mennyire fújja, harmadrészt, hogy hova fújjon, hogy AC, vagy autó, vagy első szélvédő, vagy hátsó szélvédő. Ezek alatt van egyetlen egy USB-C-s töltési lehetőségünk, sőt nem is USB-C-s, ha jól látom, hanem sima USB-s töltési lehetőségünk, igen, illetve van egy tálcánk, ahol természetesen fel tudod rakni a telefonodat, vezeték nélkül tölteni, és ennek a tálcának egyébként nagyon érdekes, amikor először ránézel, ez a tálca, ez előrefelé, egy kicsit lejtős, tehát hogy ne csúszson ki belőle a telefon. És egy gumi betétet kapott természetesen. És amikor először ránéztem, azt hittem, hogy ez a gumi betét ez így elszakadt, már kopik meg ilyesmi, de nem, hanem Torino városának ugye a kis profilja van ott kiharapva a kis gumi betétből, jó pofa. És ahogy említettem, ez alatt van egy műanyag betét, ami szintén az anyósülés előtt is szépen végfut a hűtő alatt, és nem mellesleg, itt ez a műanyag betét, ahogy említettem, ez bizony szürke lesz. Az autónak a műszerfalának a felső része az nem ilyen rossz csillogó műanyag, hanem egy kicsit ilyen bordázott, azért nem tükröződik feleslegesen.

belső visszapillantó tükrünk egy nagyon vékony keretet kapott, a külső visszapillantó tükrünket pedig tök jó be tudod állítani, és mindent is látsz belőle, ahogy te szeretnél. Az autó fölül, ugye már talán említettem, világos szürke és színű, nem teljesen a fején, inkább világos szürke színű, ez jó pofa. Az ülésünk elől is ugyanúgy, mint ahogy hátul, a két szél a szürke, egy kicsit kiemelkedik, derékban sokkal jobban tart oldalra, mint mondjuk combnál, és itt is megvan ez a szürkés kis hálós betétje, a háttámlánál is, és a háttámlának a felétől fölfelé ilyen újrahasznosított bőr lesz, amiben ott van bizony az 500-as kis feliratunk, ugye ez a Torino felszereltséget ott is szépen fölírtak rá, a fejtámlánk az szintén ilyen vegán, vagy újrahasznosított bőr, vagy ilyesmi. Az ajtó. Az ajtóban hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, semmi több. Szinte semmi több. És ami érdekessége, hogy egy gombbal fog nyílni az ajtónk, tehát egy elektromos gombbal tudod kinyitni az ajtót. És akkor most jössz majd te, és hozzászólsz, hogy Úristen, Jézusom, elektromosan nyílik, jaj, mi lesz velem, hogyha nem erőlt az akkumulátor? Hát figyeljetek ide legalúra, a pohártartóhoz, oda raktak egy víznyitót, tehát simán kilincsel is ki fogod tudni nyitni. Nem hülyék ezek. Na visszajövünk középre, manuális sebességváltót kapunk, ilyenben mostanában régen ültem, és érdekesség egyébként, hogy hibrid és manuális sebességváltó, ugye általában szoktuk meg a hibridtől, hogy automata. Itt egy manuális sebességváltó, ami mondhatnánk azt is, hogy 8 sebességes, hiszen 6 megy előre, 1 megy hátra, illetve van egy 0 sebességünk is. Itt hátul, pontosan a sebességváltónak a kis konzolja között van egy áttörés, hát itt azért nem fogsz átmenni, mert ahhoz vékony, de itt nincsen teljesen összekötve, hanem a középső könyöklő az hiányzik, viszont van itt egy ilyen kis dobozunk, aminek az elején ott van ilyen start-stopot ki tudod kapcsolni, valamint bele tudsz menni, hogy igen, a start-stopot ki tudod kapcsolni, vagy be tudod kapcsolni. Aztán van egy elektromos készülékünk, illetve van itt is egy hangerő gombunk, tehát fizikailag is fel tudod hangosítani a gombot, akár innen is, nem csak a kormányról, vagy az érintő képernyőről. Jövünk hátrafelé, akkor van egy kis dobozunk, amiben csomó mindent el tudsz helyezni, és ide bizony kapott azért még egy USB-s, illetve egy USB-c-s töltési lehetőséget, valamint egy szivargyújtós töltési lehetőséget, és van egy darab pohártartó, nem sok, de legalább a miénk.

0: kedves szíved.
1: És a harmadik autó a héten, ő pedig legyen mondjuk, nem is tudom, talán legyen a Kia K4. Legyen. Üdvözlet, kedves emberek! Hát ismételten begurul autó és kütyümustra, és mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Kia-nak a K4-es kóddal vagy névvel ellátott gépjárműve. Érdekesek ezek a kódoktól, de EV, meg K, meg B, meg szóval visszajelzitek. Mivel hogy nem EV, hanem csak simán K, ezért már egyből látszik, hogy illetve hallani is talán, hogy nem elektromos autóról beszélgetünk most a Kia-nál, hanem belsőgésű motorra van szerelve a K4-es. És amikor ránézel a K4-es, akkor azt mondod, hogy hát nem is tudod elsőre talán, hogy ő micsoda, hiszen egy elég lapos autót látunk, illetve egy elég lapos autóval találkozol, de ez a lapos autó, ez mégis, hát majdhogy nem, egyébként nem kombi, de mégis ilyen hosszított, hát nem, tehát nem szedán, hanem ilyen csapott, hát nem is annyira csapott egyébként, szóval érdekes az autó. De előről, amikor ránézel, mit fogsz észrevenni? Van hűtője a rendszámtábla fölött is, illetve természetesen a rendszámtábla alatt is. A rendszámtábla fölötti hűtőrész az a Kiától megszokott, hát én csak úgy hívom, hogy ilyen kis csontos megoldás, olyan az egésznek a kialakítása, mint hogy ilyen kis csontot odaraktak volna egy keresztbe. Ráadásul a motorháztetőnek az elején van egy krómcsík, ami összeköti ugye a két első lámpát. A két első lámpánk az úgy néz ki, hogy van vízszintesen egy vonalunk, ami ugye a nappali menetfény, illetve természetesen ugyanez lesz az irányjelző is, igen, az irányjelző is, illetve van még olyanunk, hogy lefelé is elindul, de itt nem egy vonalban vannak ezek, mert nem egy LED csík, hanem a vízszintesen elhelyezett nappali menetfény, illetve irányjelző alatt van egy kis megszakítás, és utána, hogyha előről nézed az autót, akkor teljesen függőlegesnek tűnik az a két vonal, ami van, viszont hogyha eljössz az autónak a széléhez, mondjuk így oldalról nézed már, akkor pedig ugye természetesen ilyen kis, hát a Kiától megszokott majd, hogy nem csillagképre hajazó vonal vezetése van ennek az egésznek. A LED lámpa alatt, mellett, befelé középen, illetve befelé középre irányba, ott van a világításunk, és alatta van 6 darab ledes kockánk, ez a 6 darab ledes kocka természetesen függőlegesen 3-3 oszlopban helyezkedik el, és az lesz a reflektorunk, tehát ledes reflektort kapott. Na akkor vissza a hűtőhöz, hiszen a rendszámtábla alatti részen ugye itt is megvan az a hűtő, természetesen ott van alatta a különböző radarok, meg ilyesmik, viszont itt ez a hűtő rész, ez nem olyan, mint amit az elektromos autótól megszokhatunk, hogy így kinyílik, meg becsukódik, meg ilyesmi, hanem itt folyamatosan nyitva van az a rész, ahol ömlik be a levegő. És legalul a műanyag betét az nem matt fekete, hanem egy ilyen ezüstös betétet kapott, nem is krom, hanem ezüstös betétet kapott. És ugyanez az ezüstös betét, ez megtalálható egyébként a visszapillantó, külső visszapillantó tükröknek az aljánál is, azon a részen, ahol ugye csatlakozik a karosszériához a külső visszapillantó tükör. Egyébként maga az autó az egy nagyon szép kis kék színben, sötétebb kék színben szerepel, de nem az a legsötétebb, hanem, hát szóval értitek, na.

elindulunk oldalra, akkor azt látjuk, hogy az első lökhárító aljánál az a, amit említettem, hogy ezüstös színű, az szépen matt fekete lesz, a kerékjárat íveken szépen végfut elől is, meg hátul is, ezúttal a kerékjárati ív az teljesen leköveti az autónak, a kerekének a vonalát, az ívét, mind a közelebbi részen, mind a külső részen, és a lemezen sem elől, sem hátul nincsen semmilyen kitüremkedés plusz kerékjárati ív lekövetés. Alul végigfut a küszöbben ez a matt fekete, majd a hátsó kerékjárati íven is szépen átfut, és majd hátulra a hátsó lökhárítóhoz is oda fog érni. De miért elindulnánk hátulra, az ajtók mind a kettő alulra kapott egy ilyen kis befelé hullámzó, befelé vonalvezetett ilyen kis ívet, ilyen kis hullámot. Az első ajtónak kilincsünk az egy normál kilincs, nem rejtett semmi ilyesmi, ugyanolyan színűre van fújva, mint maga az autó, és egyébként a visszapillantó tükörnek a felső része is ugyanolyan színűre van fújva, valamint a cápaúszony antenna is. Míg a hátsó ajtónál, ott viszont az ablak mögé, az ablak vonala fölé, oda kapott egy függőlegesen elhelyezett rejtett kilincset, ez ugye légellenállás miatt lesz nagyon fontos. Az A oszlopunk az kék színű, a C oszlopunk az kék színű, csak meg van itt szakítva. Nem, bocsánat, a C oszlopunk az zongorlak fekete, mint a B oszlopunk is zongorlak fekete, és a C oszlopunk, mert ott hátul is van még egy kis ablak, ami lehet, hogy vakablak, majd megnézzük belülről, az pedig kék színű, kivéve azon a részen, ahol az ablak a legszűkebb része az ablaknak a keresztmetszete, ott kapott hátrafelé viszintesen a zongorlak fekete csíkot, ami átfut egyébként a spoilerekbe, mármint nem a spoilerek, hanem a spoilerbe, és érdekessége az autónak, hogy ahhoz képest, hogy ilyen, hát majdhogy nem kombis kialakítású, a spoilere az egész markásra sikerült. És igazából ez a majdhogy nem kombis, ez annyiból nem kombis, hogy függőleges az ablak alatti része a hátsó csomagtérnek, viszont az ablak az ilyen eléggé csapottan, majdnem ugyanolyan szögben van elhelyezve, mint az első szélvédő, annyira talán nem, de egészen csapott. És még egy fontos dolog, amit elfelejtettem majdnem, de itt rápillantottam és észrevettem, az az, hogy ez az ezüstös betét, ez az ajtón, ugye említettem, hogy a külső visszapillantó tükörnek az alján ott van ilyen ezüstös betét, és ez az ajtón, az ablaknak az alsó vonalvezetése, ez az ezüstös betét lesz egész végig, egy ilyen ezüst csík, és hátul annál az utolsó ablaknál egyébként az is ablak lesz, tehát a hátsó csomagtér ajtó, illetve az oldalsó hátsó ajtó közötti részen oda el van helyezve egy ablakocska, ami nem teljesen háromszög, nem is kocka, ilyen fura alakja van, de annak az alsó része, ott a kanyarodunk szépen fölfelé, oda jön az ezüstös rész. Van tetőablakunk, és a tető is egyébként kék színű, mint ahogy említettem már, hogy a cápa 20 antenna is.

Eljövünk hátulra, hiszen hátul még nem jártunk a Kia K4-esnél. Amikor eljövünk hátulra, akkor azt fogjuk látni, hogy hátul egészen szép vállat kapott, úgymond a kerékjárati ív. Ki van egy kicsit emelve, tehát itt a hátsó keréknél egész markánsan, nem is kicsit, egész markánsan ki van emelve, de nem a kerékjárati ív, hanem maga az egész lemez, az egész vonalvezetés az autónak, ez is a légellenállás miatt lesz fontos, hiszen úgy tekeri a levegőt, úgy tereli pontosabban a levegőt. És aztán amit észre fogunk venni, hát egyrészt ez a nagy spoiler, amit mondtam, ami egyébként függőlegesen is elindul a hátsó csomagtérnek az ablakainak, illetve az ablakának a szélén. Aztán van egy kis fém dolgunk, illetve a maga borítása, és nem is fém, hanem műanyag, meg kellett kopogtatnom, éreztem én, hogy hülyeséget mondok. Na mindegy, itt elindul, de nem érdekes, hogy nem függőlegesen teljesen, hanem így elindul szépen függőlegesen, aztán van a lámpának a vonala, és alatta van egy elég markáns vízszintes vonal, egy vízszintes vonalvezetés. A Kia felirat alatt egyébként van egy zongorlag fekete kis csíkunk, ami a két hátsó lámpát köti össze, amikről majd mindjárt beszélek a hátsó lámpákról. De ami fontosabb, az, hogy a Kia felirat alatta a zongorlag fekete sáv, vagy inkább csík, vízszintesen, abban benne van a tolató kamera, a hátsó kamera, alatta van egy elég markáns, tényleg be tudsz nyúlni, ott fogod egyébként kinyitni magát a csomagtartót, tehát itt van egy ilyen 1-2-3-4-es vízszintes tagolásunk, nagyon jó pofa, aztán a hátsó csomagtér ajtó megint kijön, tehát hogy kiemelkedik, így hátulra, és aztán szépen lecsapódik, majd alul a lökhárító az megint egy kicsit kiemelkedik ebből az egész vonalvezetésből, illetve legalúra a lökhárítón alul, ott is megvan ez a kromcsík, illetve ezüstcsík, bocsánat, nem is krom, hanem inkább ezüstcsík, vízszintes, és ez egész ilyen tényleg 1-2-3-4-5-6-szal sok ilyen vízszintes vonalat eredményez, és ezáltal még laposabbnak, még szélesebbnek tűnik az autó hátulról. A hátsó lámpánk természetesen itt is a világítás, a vörös fény. Ja nem, piros fény, igen, mert a vörös az csak a MÁV-nál van, tudjátok, ismeritek, jaj, a vasúton aztán nincsen piros, ott csak vörös van, akkor az autónál meg nincsen vörös, ott csak piros van, na mindegy. Szóval a hátsó lámpa az ezúttal is ez a fura csillagkép alakú, elindul vízszintesen, aztán ott, ahol kiemelkedik az oldallemez, oldalra elmegy ugye az autónak a vonalvezetése, ott egy kicsit fölfelé kanyarodik, aztán elindul függőlegesen lefelé, majd szépen becsatlakozik belőle, ismételten visszakanyarodik az autó aljához közeledve, és alulra kapta ugye a prizmát, ami olyan, mintha össze lenne kötve az egész, de ott természetesen a lemez is, valamint a hátsó lökhárítónak a műanyag betétje, ami egész markánsra sikerült itt alul, és természetesen fekete, és az egészet ugye elrejti, hát nem elrejti, hanem tartja magát a rendszámtáblát. Alulra, középre itt is megkapta azt a bizonyos kis tolató lámpát, ami 5 darab függőlegesen elhelyezett, függőleges kis téglalap lesz, és a spoilerünk fölül az természetesen középre megkapta a pótféklámpát, és ezen a részen egy kicsit így le is hajlik a közepénél, az autó közepénél ez a spoiler kicsit lefittye, de tényleg nagyon piciket, én szerintem 1 centivel lesz.

Ha beszéltünk a csomagtérről, hogy itt nyílik ez a vízszintes tagolás alatt, akkor kinyitjuk, nem elektromosan nyílik. Ez egy fontos meghatározás. Természetesen ez a kis merev kalaptartót kapott, ezúttal is a szalag az nem gumis, ami tartja, illetve a kis kötél, de jó pofa. Gumibetét ebben az autóban is van. Hátul nem látok világítást a csomagtérnek, ez egy kicsit furcsa, viszont vannak akasztók mindkét oldalon, és az autónak a jobb oldalán, de bocsánat, a bal oldalán, már megint össze-vissza beszélek, az autónak a bal oldalán van 12 voltos gyújtási lehetőség. A műanyag tárcát fölemelve kapunk egy kis zsebet, ahol van a kerékjavító, elakadási jelző, láthatósági mellé, meg ilyesmi. És ahogy hallottátok, ez a kis gumibetét, ez így bepattan. Nem tudom, figyeltetek-e, hogy emelem föl. Akkor így, szóval értitek, így szépen bepasszol az egészbe. Egyharmad, kétharmad arányban tudjuk magát, az üléseket, a hátsó üléseket lehajtani. Egyharmad ezúttal a vezető mögött van, a kettő harmad az pedig ugye az anyósülés mögött, és van síboxunk, tehát itt akár egy hosszabb dolgot is be tudsz rakni hátulra. És hogyha elektromosan nem nyílt, akkor nem is csukodik elektromosan, hanem te szépen becsukod, és akkor izé. És most sípolt, hiszen jár a motorra, a gyújtás rajta van, ugye, és ez miatt sípolt. Amiről még nem beszéltem, az a hátsó irányjelzőnk, az négy darab függőleges LED lesz, és nem teljesen vízszintesen vannak egymáshoz képest elhelyezve, tehát a függőleges vonalak azok befelé, az autónak a közepe felé, lefelé vannak így egymáshoz képest elcsúsztatva. Ez szerintem tényleg jó pofa, és maga a féklámpa, meg a ködlámpa, az pedig szintén befelé ilyen kis átlós vonalakból lesz kialakítva a lámpabúra alatt. Szép autó egyébként, nagyon lapos, és óriásit nyílik az első ajtaja, akkor hát nyílik, hogy ki kell hajolnod az autóból, de erről majd mindjárt egy kicsit később, amikor beleülünk. Viszont ez a laposság, ez ilyen fura, szóval számomra egy kicsit fura, hogy ennyire lapos egy ilyen kialakítású autó, de egyébként nem rossz, nyilván légrendel szempontjából sem rossz, hogy ennyire lapos, viszont vigyáznod kell, amikor ilyen fekvőrendőr meg ilyesmi, mert az elején az első lökhárítónak az alját azt akár oda is tudod verni, le tudod karcolni, vagy akár le is tudod ütni.

Nem, és nem. Nem, megint nem azzal folytatjuk, amit ígértem, illetve ami a zene előtt volt, hanem mondjuk folytassuk ezúttal például a Honor 600, illetve a Honor 600 Pro telefonnal, hiszen ezt már két hete ígérgettem, hogy jönnek. Hát figyeljetek, ugye itt van nálam a két telefon tesztem, hamarosan viszem vissza, sajnos el kell tőlük búcsúznom. És hogy mi is a legnagyobb különbség a Honor 600, illetve a Honor 600 Pro modellek között? Hát, ez egy kicsit érdekes dolog. Első ránézésre egyébként azt mondanám, hogy nem sok különbséget fogsz észrevenni. Nyilván az optikájuk más lesz, az optika kialakítása más lesz, illetve talán az anyag használatban is lesz különbség. Természetesen a Pro lesz a profibb, a prémiumabb változat. Ha közelebbről megnézzük őket, már látszik azért egyébként, hogy a Honor Pro széle az egy kicsit ilyen íveltek, kicsit jobban le van kerekítve, de ezt tényleg így alaposan meg kell nézned, hiszen első ránézésre nem fogod észrevenni. Azonban, amikor a hátlapját nézed, akkor azért tényleg a kamera modulnál érződik a különbség, hiszen a Pro hátlapja az olyan, mintha folyamatosan azt mondaná, hogy hát én vagyok a család kedvence. A kijelzőnél mindkét kijelző egyébként nagyon jól működik, nagyon jól érzékeny, nagyon szépen be lehet állítani rajta mindent, ugye szín mélységet, szín hűséget, stb. És nem mellesleg egyébként mind a kettő AMOLED panelt kapott. A Pro egy kicsit mégis másabb lesz, magasabb a fénye, és ezt leginkább akkor vettem észre, amikor egymás megértem a két telefont, ugye két kezemben, és autókról csináltam különböző videókat, és amikor ezeket a videókat készítettem, akkor azt láttam, hogy már így magán a kijelzőn is, a Pro-nál sokkal élénkebb, sokkal világosabb volt a kép, amit láttál, illetve amit én láttam ugye az autóról. Ez apróság, de mégis amikor videózol, akár napfényben, akár ellenfényben, akár egy kicsit félhomályban, akkor ez tök jól jön. Akkumulátorok azok nagyjából ugyanazok, mind a kettő nagyon gyorsan tölt, a Pro egy kicsit gyorsabban, hamarabb fel tudjuk ugye tölteni. Érdemes ilyenkor ez egy kicsit beszélgetni a teljesítményről. Hát alapból ugye mindennapi használatban használsz te is egy csomó mindent, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, csetelés, böngészés, minden stb. És mindkét telefonon ezek az alkalmazások nagyon jól pörögnek, nagyon jól futnak, ráadásul nem akadnak be egyébként a TikTok videók sem, abszolút sem a Facebookra, hogyha feltöltesz a Reels videót, azok sem, szóval ez teljesen, tényleg teljesen jól csinálja a dolgát, mind a két telefon. Ez csak egy sorrend dolog.

0: Aztán a kamerákkal kapcsolatban, ugye ezt el is felejtettem az előbb mondani, hogy hát a hátlapnál a két kamera között azért van különbség, hiszen a Honor Pro modellnél ott egyel több optikánk lesz, ugyanis van valódi optikai zoomunk is, ezért egész jó előny lehet akár koncerteken, akár természetfotónál, vagy akár az autóknak a fotózásánál, videózásánál. Ráadásul a Pro modell éjszakai fotózásban is sokkal többet tud, kevesebb zaj, kevesebb ilyen kis szűrés, illetve több részletet megőriz majd. És videózásnál szintén ugyanez lesz, annyi a különbség, hogy a Pro-nál, ugye a 600 Pro-nál jobb a stabilizáció, nagyobb a stabilitása, mármint amikor fogod a kezedben, illetve a fókuszkövetés is sokkal finomabban, sokkal profiban, sokkal jobban működik, mint a sima 600-asnál. Most nem fogom itt felsorolni az összes izét, szoftvert, meg ilyesmit, hiszen fölösleges, mert ezt úgyis el tudjátok olvasni. Ez egy rövidke kis szösszenet volt most itt a két telefonnak, így a nagyon rövid összehasonlítása, itt a műsornak, a mai műsornak a végén. Azt kell mondanom egyébként, hogyha nekem kéne választanom, nagyon nehéz lenne a választás, hiszen a 600-as is már önmagában egy nagyon szép és nagyon profi telefon. Ráadásul ne felejtsük el, hogy az akkumulátor ideje az zseniális, egyszerűen tényleg ilyen másfél napokat simán kibírt, úgyhogy ezért nagyon sokat videóztam vele, nagyon sokat fotóztam vele, nagyon sokat ugye közösségi média oldalon lógtam velük, mind a két telefonnal, és ilyen másfél napokat simán kibírt, aki úgy, hogy ilyen teljes intenzív napi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében, letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrend kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében. A megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Événk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rechos Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rechos.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 000-en vették igénybe. A babaváró párok 1/5-énél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségbe nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos bölgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségbe nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Joy, I need space. Love, I need it.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 000-en vették igénybe. A babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a járműhelyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezet. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungarometer ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpár hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrend kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében. A megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.